0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Oh, dieses, die, die?
1: Your own.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdű repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!
3: This generation rules the nation with version.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió.

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.
1: Buy me bananas, best bananas in the world. Come buy me bananas.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel. Xillel.

Bitang Jó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Radio.
2: Mire van mindjárt? I'm the father of the side of the

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: fosfasztó Taubi, hopcsikó hintltó.
1: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high, and I know you like. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: higher. Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: One, two, three, four.

0: Stangió Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Pityongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó rádiót hallgatott. Captain Bolin and his crew welcome you aboard a Boeing 737 flight number 628 to Malibu. We will fly at a height of 12,000 feet. Our flight will last approximately 2 hours.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Jutani
3: Rádió. Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
2: Kész. A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitang Jó Rádióban.

0: A Music Mix Box mikrofonja mögött.
1: A Music Mix Box mikrofonja mögött.
2: MC Csaba.
1: MC Csaba.
3: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
2: Music Mix Box MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
4: Dél van.
5: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Ez a Bitangyó Rádió. Induljon hát az első óra MC Csabával és a Music Mixbox-szal.

Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei, na meg természetesen a Bitang jó rádió itt nálunk, a stúdióban pedig jobbnál jobb hangulatok vannak a zenék iránt, és természetesen a sok-sok monitor között itt leülve. Köszöntöm a hallgatókat újra két héttel azután. Két hetente Music Mix Box itt a Bitang jó rádió szombaton déltől egészen 14 óráig, majd másnap vasárnap 14 órától 16 óráig tartom műsorommal. A stúdióban a keverőnél MC Csaba köszönt benneteket 2026. október 3-án szombaton, mivel Helga névnap van. Én boldog névnapot kívánok nekik, és természetesen boldog születésnapot az ünneplőknek. Jó, nagyon slágerek lesznek még ma is itt. Bad Boys Blue érkezik már is rögtön itt a Bitang jó rádión a Queen of Hearts című slágerében.

múlt és jelen kedvenc slágerei, nagyon szép szombat délutánt kívánok mindenkinek, és egyben jó étvágyat az ebédhez. Valószínű, hogy el kell, hogy mondjam, kedves hallgatóim, hogy már applikáción is elérhetőek vagyunk egyébként, a Bitangyó Rádió. Ha letöltöd az online rádiót, akkor már is megtalálsz bennünket, csak be kell írni Bitangyó Rádió, vagyis Bitangyó Rádió. Egyébként elérhetőségeink 0-30-9-8-2-9-6-6-8. Savage Garden érkezik az éterbe Lemon Tree című slágerével most rögtön.

Nos, az mi is a szerelemről énekelt nekünk Headaway a What is Love című slágerével az elmúlt egy néhány percben. Én most érkezik, megmutatja nekünk a következő percekben pedig David Guetta, és szia a közös kettősével, mi a boldog ember. Érkezik itt tőlük a Beautiful People című sláger, amit indítok itt a Bitangyó Rádión.

A hétvégén is marad a zavartalanul napos idő, legfeljebb vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek olykor az égen, csapadék kizárt, csupán az északnyugati tájak.

0: partokon szintén ennél enyhébb időre van kilátás. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap is 23 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Bitangyó Rádió.

Múlt és jelen kedvenc slágerei, na meg a Bitang Jó Rádió, ez a Music Mixbox déltől 14 óráig tartó műsorral, MC Csabával és a Bitang Jó Rádióval. Nos, érkezett egy kérés kívánság nekem ide a rádió chat falára, Katától méghozzá, szia, szeretném kérni Avicii-tól a Levels című slágert, sok szeretettel küldeném Wolfinak, tehát akkor Wolfinak szól a zene. Katától érkezik az Avicii és a Levels.

az ön kedvencei. Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as...

Weekend és a Cry For Me a Bitangyó Rádión múlt és jelen kedvenc lágereivel, és már tudtátok, hogy egyébként, hogy mobil applikáción is lehet bennünket hallgatni a Bitangyó Rádiót. Egyébként elérhetőségeink is vannak, bitangyoradio.com, ez egy vonalakkal, vagyis választójelekkel írva bithangjoradio.com elérhetőséggel, vagy a 0-39-8-2-9-6-6-8 Viber és SMS számunkkal. Bluetooth Gang érkezik már is a Bitangyó Rádióba, The Bad Touch címslágerével. Egyébként a 90-es évekből ismert ez a sláger.

Egy rövid programajánló itt a Bitangyó Rádión, hiszen 2026. október 3-a van szombat, és 11 órától egészen délig Daily Rock Hour 1 órában volt hallható. Jó magam, MC Csaba és a Music Mixbox déltől 14 óráig. 16 órától 18 óráig Gébe Ellen érkezik ide a stúdióba a Retro Partival. 18 órától 20 óráig Wolfi jön majd, Wolfi esti járat. Majd 20 órától 22-re egy tökszár jön majd a lejátszók mögött ide a Bitangyó Rádióba. Nos, érkezik egy hazai sláger, ezt fogjuk meghallgatni.

Nos, Smile Smith és a Nice to Meet You című slágerét hallhattuk, múlt és jelen kedvenc slágerei közül pedig érkezik a rögtön mindjárt az utolsó órával indítok. A következő slágert már is mutatom, hogy mivel jövök vissza.

0: Rögtön érkezik Zach Knoll és a Local People című slágere mindjárt a Bitagja Rádión.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: 13 óra van.
0: Bitangyó Rádió.

0: Johnny, la gente está muy loca.
1: What the fuck?
2: Nos, Zach Noll és a Local People című slágere. Megérkeztünk a második, egyben az utolsó órához, és 2026. október 3-át írunk, szombat van. Boldog névnapot kívánok a Helga nevű hallgatóinknak, és természetesen boldog születésnapot kívánok a mai ünneplőknek. Program ajánlom, majd kicsit később elérhetőségeink a bitangyoradio.com kötőjelekkel természetesen, és van egy telefonszámunk a 0630, akár plusz 3630-nak is mondható, ha úgy tetszik, ez a 9829668-as Viber és SMS számunk. Már is érkezik a Cyril, és amit szoktam játszani, természetesen a Stumbling In cím slágere megújítva, illetve felformázva. Érkezik már is ez a sláger ide, csak a Bitangyo Rádióval. Tartsatok velem a továbbiamból is ebben az órában, hiszen 13 óra 5 perc van már.

Music Mixbox szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától MC Csabával a Bitang Jó Rádióban.

Brian Adams és I Want To a 80-as évekből, ezt hallhattuk éppen pont érkezik. Már is Magyarországról a bikini, méghozzá az eredeti változatban és stílusban 1985-ből, mielőtt elmegyek című slágerével itt nálunk a Bitangyó Rádión.

0: A hétvégén is marad a zavartalanul napos idő, legfeljebb vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek olykor az égen, csapadék kizárt, csupán az északnyugati tájakon élénkülhet meg a nappali órákban a déli eszél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között valószínű, gyenge vagy fagyzugokban lehet, míg a magasakban fekvő helyeken, a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet vasárnap holnap 23 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Bitangyó Rádió.

A 90-es évek egyik legjobb zenéje slágere, The Cranberries és a Zombie, itt pedig a Bitang Jó Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel. A 90-es éveknél maradunk, hiszen érkezik rögtön a folytatásban Crime Factory, Take Your Chance című slágerével. Aztán a mi elérhetőségeink, még egyszer mondom, már is bitangjoradio.com kötőjelekkel, vagy a 0630 982 9668-as Viber és SMS számunk egyébként.

Németországból hallottunk egy nagyon jó slágert, Ingrid jó voltából, ez volt a tango a 2000-es évek elejéről. Hölgyeim és uraim, egy rövid programajánló még a mai napra, hiszen 2026 és október 3-a van szombat. Nézzük a programajánlót, délelőtt 11 órától délig 1 órán keresztül Daisy Rock Hour volt hallható, majd aztán déltől 14 óráig jó magam MC Csaba a Music Mixbox-szal, aztán 16 órától 18 óráig Gabe Ellen érkezik a Retro Partival, 18 órától 20 óráig bezárólag a Wolfie érkezik az esti járattal, 20 órától 22 óráig Tökszár fog zenélni a lejátszók mögött itt a stúdióban, a Bitangyó Rádión. Érkezik már is David Guetta és a Gun Gun Gun címslágerével.

Nos, 2 perc múlva 14 óra, amikor is átadom majd a zenének a főszerepet, és az étert aztán 16 órától érkezik majd az első, illetve a következő műsorvezető, méghozzá 16 órától 18 óráig Gabe Allen fog majd benneteket szórakoztatni a Retro Partyval. Őt követően 18 órától 20 óráig Bolfi jön majd az esti járattal, és zárásként 20 órától 22 óráig Tökszára lejátszók mögött majd itt a stúdióban. Köszönöm szépen az elmúlt 2 óra figyelmeteket, és holnap találkozunk szintén. Ne feledjétek, 2 hetente a Bitangyó Rádióban Music Mixbox MC Csabával, és ez azt jelenti, hogy szombaton déltől 14 óráig, majd másnap vasárnap 14 órától 16 óráig szórakoztatok itt mindenkit. Nos, akkor 1 perc múlva, illetve 1/2 perc és 14 óráig köszönöm a figyelmet. Phil Collins In The Air Tonight című slágerével, ami a 80-as évekből szól. Köszönöm a figyelmet, sziasztok, MC Csabát hallottátok. Ciao, ciao!

0: 14 óra van.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanglió Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi

0: Ami mások csak beszélnek.
1: Beszélnek.
2: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: Bitapjú Rádió. A legjobb zenéket.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Ez az Ölfrekvencia.
1: Ez a Bitagyó Rádió.
2: Kell egy esti fuvar? Már vár téged az esti járat. A volánnál Tóth Wolf Attila.

Szóval üdvözlök mindenkit nagy szeretettel, ez itt az esti járat, egy különleges műsor, mondjuk úgy, hogy egy ilyen próbaadás, aztán később egy folyamán majd meglátjuk, hogy mikor, hogyan tudjuk ezt beilleszteni a napi rendbe, vagy a műsorrendbe. Ez most azért találtam ki, hogy legyen valami más, legyen valami szombat esti, és remélem, hogy sokan fogjátok majd élvezni ezt az összeállítást. Igyekeztem mindenféle olyan zenét hozni, ami a szombat estébe beleillik. Ebben nagy segítségemre volt a Hentes kollega, úgyhogy Tominek ezúton is köszönöm szépen a segítséget. Na, hát az a helyzet, hogy ilyet még nem próbáltunk, de most akkor újítsunk egy kicsit. És az újításban résztvevők vagytok ti is, mind akik cseten innen és cseten túl vagytok. Akik a cseten innen vannak, vagyis fönt vannak a cseten, az ugye tök száz kollega, aki utána fog következni este 8 órától. Aztán a két mesterség és intelligenciánk, Bubi és Artuditu, majd Csápás Rozi, a nemrég születésnapos Dutyi Didi, Kata, Maskura, Nefertiti és Pista 67, egyelőre ennyi a lista. Aztán majd látjuk, hogy hogy alakul menet közben, remélem, hogy minél többet tudtok csatlakozni. Annyi a dolgotok, hogy chat.bithang.radio.com. Na, hát itt kell szépen jelentkezni, és akkor csetelni lehet egymással. Na, ami az előbb elhangzott, az egy premier volt, hiszen Geszti Péter több LGT-dalt is feldolgozott, most speciál Olaj Ibolyával közösen dolgozták föl az És jött a doktor című LGT-sláger. Konkrétan tegnap jelent meg, tegnap volt a premierje, úgyhogy én már is hoztam. Na de, ami évforduló van még, és fontos, és el nem szabad felejteni, hogy szintén tegnap volt évfordulója egy híres magyar rajzfilmnek, aminek egy kis szövegrészletét szoktam ugye a vidámparkokban használni. Na mi az? Hát a Macskafogó. Tegnap volt 40 éve a Macskafogó premierje, úgyhogy ebből az alkalomból jöjjön a híres beszéddal, a Cotton Club Singers-től, Szóval Cotton Club Singers és a négy gangster, ezzel kívánok mindenkinek jó utazást a zenék szárnyán.

De hát, Kata, hát pont a legismertebb dala a macskafogónak ez. És pont ezt nem ismered? Hát, hogy lehet ez? Na mindegy, most akkor hát egy emlékezetedbe visszajön a négy gangster. Most viszont menjünk tovább, és hát ha már szombat este van, akkor jöjjön egy kis szombatesti láz, vagyis a Bee Gees Night Fever egy alto remix formájában.

Na, hát ami most következik, azt a szakma úgy jön, hogy mashup, így csak krumplipürének. Na, tehát a lényeg az, hogy két különböző dal, ami valahogy összeegyeztethető ritmusilag, meg tempóilag, az egybe legyen gyúrva, úgyhogy jöjjön erre egy példa. Méghozzá Pino Diangiótól a Makele Idea, és ehhez jön a Melisa Avenue-tól a Don't Call Me Baby. Na, hát két dal egyben. Tehát úgy van kávé, mondjuk úgy. Jöjjön ez a két dal egy dalban.

Na hát megérkezett körünkbe Bíborka is, úgyhogy puszantás neked. És akkor ennek örömére jön két remix, méghozzá először Duke-tól a So In Love With You egy DJ S féle remixben, utána pedig Paul McCartney és a Wings, illetve most már úgy kellene mondani, hogy Sir Paul McCartney, de hát akkor még csak akkor is szőrös volt, csak akkor még az arcán volt szőr. Na, tehát Paul McCartney and the Wings, City Love Songs egy Noir és Knuté féle remix formájában következik most itt az esti járatban.

Na, hát most az a helyzet, hogy Bíborka van előrébb, mint Ducsi Lili, legalábbis a névsorban mindenképpen, illetkorra még nem foglalkozunk. Na, hát ettől függetlenül Ducsi Lilinek még egyszer boldogat, utólag is, és azt tudom mondani, hogy üdvözlök mindenkit a diszkóban, mert hogy a következő dalnak ez a címe, jön az Air Power, és a Welcome to the Disco megint egy DJS féle remix formájában.

azoknak mondom, akik nincsenek a cseten, hogy miért nincsenek a cseten, tessék gyorsan följönni. Na, az a helyzet, hogy Viborka kitett egy képet, és most azon megy a lamentálás, hogy ez most a Tisza, a Bodrog, vagy melyik folyó. Hát nem mindegy. Folyó, folyó, kész. Na, víz.

Na hát az a helyzet, hogy megint a csetre kell hivatkoznom, mert hogy Biburka kitette egy fát. Csak az a baj, hogy a kép úgy tűnik, mintha ki lenne dőlve az a fa. Vagy már kivágták, vagy nem tudom, pedig szép nagy fa. Na, menjünk tovább, és menjünk el 40-es évekbe, vagy legalábbis látszólag menjünk el a 40-es évekbe, hiszen jön egy olyan dal, ami a 40-es években, az 1940-es években volt mondjuk úgy nagy sláger, aztán ezt többen többféleképpen feldolgozták, most jön az elektroszwingesített változata, és hát még csak ugye angol idő szerint 3:46, magyar idő szerint az 3:47, de talán belefér, most hát szombat este van, íjunk meg egy rumos kólát, nem? Úgyhogy jön a Tim Tim és a Rum & Coca-Cola, Shake It Up Well!

0: kóla.
1: Na, hát akkor a rumos kóla után kicsit menjünk arrébb, nehogy rosszul legyünk, és jöjjön Fan McCoy-tól a The Hustle egy David Kust féle remix formájában.

Dutyi Dili, ne idegesítsél a kajával! Hát direkt mondod, hogy újházi tyúkos levesz, amikor itt ülök éhesen, várom, hogy majd mindjárt adás után megebédeljek egy jó kis paradicsomlevessel, és akkor nekem mit hozod az újházi tyúkos levest? Hát milyen gonosz vagy te már! Mindjárt visszavonom a születésnapi nyugját! Na jó, nem. Na, különben is, miért holnap főzöd? Miért nem ma este? Ugye? Hiszen a következő dal is a ma estéről szól, hiszen jön a Cool and the Gang és a Tonight egy Extended Mixben. Addig van időt főzni.

Na jó, a gyerekek mostanáig bevettek. Hát komolyan mondom, ilyen nincs. Telek ajánljátok itt nekem az egész csetet, hát milyen társaság az ilyen, hát nem tudtok illedelmesen viselkedni. Szegény műsorvezetőt itt hagyjátok kéhen. Na várjál, kaptok majd olyat, hogy most jól elmegyek mindjárt. Fogom magam, itt hagyom az egészet, azt elmegyek kaján. Jó, nem. De ettől függetlenül jöjjön egy hosszabb dal, konkrétan Claude François és az Alexandrie Alexandra egy David Kust féle remix formájában.

Na hát remélem, hogy mindenki most fölfogta, hogy most az egyszer lehetetetni a műsorvezető. Na, addig is, amíg ráérünk ajánlani, ugye, mert vannak, akik már elmentek vacsorázni, azoknak azt tudom mondani, hogy hát jó étvágyat egyrészt, másrészt meg jó ebédhez, nekem jó ebédhez, nektek jó vacsorához szól a nóta. Esetünkben a Bonnie and a Daddy Cool egy Espar Extended 16 inches, már hülyeséget beszélek, az éjség, az, 12 inches mix formájában

Na, akkor mindenki kielvezte a hideg papát, vagyis a Delikót. Akkor jöhet még egy dal, így a 70-es évekre utalva, vagy 70-es évekből. Megint egy David Kust Club Remixben. A Voyage-tól a Souvenir.

Na, hát akkor a 70-es évek után most már ideje ez az utolsó fél órára áttérni a 80-as évekre, legalábbis egy kicsit, aztán majd visszatérjük a 70-es évekre is, de most jöjjön először mondjuk a Pet Shop Boys, és tőlük jön a Left to My Own Devices.

Katának szeretném mondani, hogy aki türelmetlen, az hamar megöregszik. De nem, az a kíváncsi. Mindegy, a lényeg az, hogy nyugi van. Nyugodjál meg szépen, attól menjük szó, jó? Na, és hogy hozzásegítsenek a nyugalomhoz, jöjjön egy kis modern talking, és a China in her eyes, méghozzá, ugye ez már a felújított változat, a 90-es évekbeli változat, hiszen ebben elég szingletlenül is közreműködik.

Pinocchio újabban szereti hangoztatni, újabban, hát tegnap előtt óta szereti hangoztatni, hogy ugye megjöttek a beresek, mármint a beres hónapok, hiszen van az október, a november, meg a december. Ebből két ember van, ugye? A november, meg a december. Na de elfelejti, hogy mit hagytunk magunk mögött. Hát egy másik beres hónapot, egy másik emberes hónapot, a szeptembert. Na, hogy emlékeztessen Pinocchiót meg mindenkit, hogy van egy ilyen hónap, hogy szeptember, jöjjön az összminden fájától a szeptember, egy mixben természetesen, mert hát buli van, méghozzá egy DJ Wilmeg versus Partyman mixben.

0: Lemúria.
1: Nincs túl sok időm már hátra, mármint a mai adás időből, mert mindjárt jön Tökszár kollega, és Angliából kapcsolom Angliát, de addig is nem maradjunk double decker nélkül, még akkor sem, hogyha ez a restiát, és se nem jam, se nem vidámpark, se nem italó kafé, azért nem hazudtam meg magam, úgyhogy hoztam a 70-es évekből egy formációt, akik anno 75-ben megnyerték az Eurovíziós Dalfesztivált. Ja, egyébként nem mondtam, hogy brit együttesről van szó. Ők a Brotherhood of Men, és először jött tőlük az a dal, amivel megnyerték az Eurovíziós Dalfesztivált, vagyis a Save Your Kisses For Me, majd utána egy kevésbé játszott daluk, a My Sweet Rosalie.

0: Na hát lassacskán majd megérkezünk a végállomásra is, az esti járattal, de addig még van pár perc, úgyhogy jöjjön egy kis Michael Jackson, mit szóltok hozzá? Méghozzá a Billie Jean egy DJS reworkben.
1: My next number, DJS. I'd like to return to the classics.

most szólok előre, hogy lehessen idő fölkészülni, hogy jövő héten vasárnap Italo Café Vidán Park lesz, tehát túim van. Magyarán Italo Disco, Euro Disco, High Energy, Space Scene dalok fognak majd szólni, szerintem bő két órában. És azon a hét alatt lesz az egyetlen műsorom. Úgyhogy úgy tessék készülni, hogy péntek estig, akinek van valamilyen óhaja-sóhaja dalkérése ezekből a műfajokból, tehát Italo Disco, Euro Disco, High Energy, Space Scene, az legyen kedves az Italo Café BHO, így egybe, tehát Italo Café BHO @gmail.com vagy gmail.com, kinek hogy tetszik jobban, e-mail címre elküldeni ezt a kérdést, és akkor majd vasárnap beválogatom, jó? Na, és mivel szorít az idő, jöjjön is Joe Tex, és az Ain't Gonna Bump No More egy David Kust féle remixben.

0: Bitangyó Rádió.
1: Kedves utasaink, az esti járat megérkezett a végállomására. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Reméljük, élvezték az utazást. Ha még nem volt elég, akkor maradjanak nyugodtan itt a Bitangyó Rádióval, hiszen következik Tökszár kollega, és ő folytatja az utat. Jó, élvezetes utazást kívánok mindenkinek. Na jó, a poént befejeztem. A lényeg az, hogy tényleg köszönöm mindenkinek, aki itt volt ebben a két órában, és ebben, hogy majd Tökszár kollega is jól megtáncolta titeket. Ennek reményében búcsúzom egészen holnap este 6-ig, hiszen holnap este 6-tól jön a Varázs Vidám Park, ahol mindenki el lesz varázsolva. Majd megtudjátok, hogy hogyan. Érdekes lesz, annyit mondhatok, mert lesz benne egy sztár vendég, mondjuk így, Eriké, és az ő dalaiból fogok mutatni meg négyet premierben, tehát még lemezbemutató előtti premierben, de lesznek más ilyen, hát mondjuk úgy, hogy pszichedelikus anyagoktól mentes, de pszichedelikus dalok. Úgyhogy várok mindenkit holnap este 6-kor a Vidámparkban, addig is meghallgassátok Tökszárt is. Mindenkinek jó éjszakát kívánok, aki esetleg, hogy várok mindenkit holnap este 6-kor a Vidámparkban,

Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit, tök szárt halljátok itt a Bitang Jó Rádióban, elnézést kérek erre a pár perc csúszásra, nem tudom miért, de valamiért megakadt az egész rendszerem, és a laptopomat újra kellett indítani, így nem tudtam semmit se lejátszani, egy zenét nem tudtam leindítani, úgyhogy elnézést kérek tőletek, amit hallunk már itt az első számként, ő nem más, mint Lofty Begi és Kollányi Zsuzsi, és Dr. Béres, és a régi nyár. Nem legyen.

És nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Először is tartok egy gyors névsorolvasást, úgyhogy bitangok, sorakozó, és akkor nagy szeretettel köszöntöm. Elsőnek itt látom a sorban Bobit és R2D2-t, ami két robotunkat. Utána látom Csámpás Rozit, Gyuti, Dutyi Gyilit, Katát, Lizát. A adásának a műsorvezetőjét, aki nem volt más, mint Wolf, de akit még láttunk itt a mai nap során, hogyha jól látom, a műsor újságban volt itt Gébelen és MC Csaba, akiket látok még, őket nekik is köszönöm. A műsort nekem úgy látom, hogy volt egy szakadásom, de remélem, hogy nem annyira vészes, és már Kata küldött is egy szelfit, úgyhogy köszönjük neki, és megyünk is tovább. Fekete vonat lesz, és a halott pénz, hol van az a lány?

0: És látom, már itt elkezdődött a táncos rész is. Csámpás Rozinak, Maskurának és Zsuzsának is köszönöm a ma esti táncot, és nem is tudok más mondani, mint az én szlogenem, ami szokott lenni.
1: Ilyen tánc... Tánc...

És itt ragadnám meg azt a kérdést mindenkihez, hogy kivel mi történt a héten? Csak is jó dolgot akarok még mindig hallani, és kinek mi a terve a holnapi napra?

és azt írja Maskura, hogy kever egy kis misungot. Azt mondja, hogy Jucsát betonozom. Ezt nem tudom, de hát ha megmagyarázza.

És a következő számot Dutyi Dininak szeretném küldeni, akinek a napokban, ha jól tudom, tegnap volt a születésnapja, úgyhogy a következő szám neked szóljon.

0: És ő már a énekem Forest Street, de lehet, hogy valaki 4S Streetnek mondja, és a mesélek a bornak, viszont itt hallok valami visszajelzést, azt mondják, hogy vagy a hangom halk, vagy a zene, de majd elmondjátok ti is, hogy mi a probléma, aki esetleg nagy hangfalon hallgat engem.
1: Itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és így kell, így van.

Hát szerintem csak Brill kicsit rosszul hall, a fülével van baj, de azt írja, hogy nem okos ember. Ezt sem megerősíteni, sem megcáfolni, nem tudom.

És ő már itt nem más, mint az Irigy Hojnal Mirigy, és a Betty Láv az éjjel soha nem érhet véget.

0: nem maradt.
1: És ő már nem más, mint a Digital Scream és a Hey Vári 2023-ból, és a Bitangyó Rádió csetoldalára Csatak is megérkezett, viszont feltette a kérdést nekem Csatak, hogy volt-e már Cici, de erre Csámpáshoz egyből bepakolt egyet, úgyhogy köszönjük neki ezt a szép képet, de saját alkotás is jöhet.

0: Na nézzük a mirigyes verziót, amelyikbe
1: kalapál, mégis olyan ember.
0: Amelyikbe furuját tesznek.

És látom, hogy itt Cici Parádé van a Bitangyó Rádió chat oldalán. Ha szeretnétek látni, akkor csatlakozzatok ti is. Ha nem, akkor is, szóval ez csak egy kifogás lehet. És azt írjatok, hogy ez valami jó feldolgozás lesz, az eredet is jó. Köszönöm, azért próbálok valami jó feldolgozásokat hozni nektek.

Én is el is felejtettem mondani, hogy az előző szám az Bragosi Brother Company volt, és az olyan nő Dr. Cool Pix remixben, és akit hallunk, ő már Desperado, Szatmári, DJ Szatmári, és Jucus, csak a zene kell.

És Brill megkérdezte, hogy a gomblány hol van. Eriksson azt itt, hogy nem járnak már lányok, úgyhogy fiúk, szerezzetek ide is csajokat.

És azt látom itt, hogy a hölgyek nagyon benne vannak, Bíborka és Csámpás Rozi, nagyon jó táncoltok, de ezen sem maradhat el a táncosok közül.

És már csatoknál elő is került a kacsa. Hát igaz, hogy nem annyira sülten, de még élőben, de ebből sült kacsa lesz.

Na, én azért megjegyzem, engem ma reggel, korán reggel megcsapoltak, bent voltam a GP-nél, az orvosnál, és volt egy kis vérvétel, és Casey-t köszönteném, köszönöm, hogy csatlakoztál hozzánk, és jó szórakozást kívánok neked is ma estére!

és akit hallunk, ő nem más, mint DJ Szatmári Horváth Tamással, és az Elvesznék. Én is elvesznék.

És Dutyi Dilinek szeretnék megköszönni a kitartó zenehallgatást. Örülök, hogy itt voltál, köszönöm. És remélem egy hét múlva találkozunk, és még mindig utólagosan is boldog születésnapot. Akit pedig hallunk, ő már nem más, mint DJ Till és Torma Kata. Kell még egy álom.

Én megmondom őszintén, amit el vagyok tett be itt szendvicset vagy burgert, azt hittem először, hogy magyarókrémet kennek a szendvicsbe, utána megy a sonka, meg az egyéb feltöltés. Lehet, hogy annak is jó íze van.

És akit hallunk, ő nem más, mint Groove House, és az Ébredj mellettem 2023-ból. Az én órám már 19 óra 57 percet mutat nálatok, az azt jelenti, hogy 9 óra van, az első egy óra eltelt a műsoromból. Remélem, hogy mindenki jól érzi magát, és ezt a legalább egy óra hosszát még velem tölti.

És csatak azt jegyezte meg, hogy ő tuti nem ébred mellettem, nem is kérem. Mert biztos az lenne, hogy két dudás egy csárdába nem fér be.

És Bíborkának szeretném megköszönni a kitartó együttlétet vagy hallgatást, és remélem egy hét múlva veled is találkozunk ugyanitt, ugyanígy. Jó éjszakát kívánok neked, és amit hallunk, az nem más, mint halott pénz. És van valami a levegőben?

0: elő is került, úgyhogy mutass nekünk egy nagyon szép táncot.
1: Valami, ami reggel szétszer, valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak, van valami a levegőben.
0: De csak is azért, hogy legyen valami a levegőben, és Biborka, jó éjszakát!

0: És köszöntöm Little Lion-t, és köszönöm szépen jó kívánságokat, akkor szóljon neked ez a zene, Michael és Curtis, belehalok.
1: Kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyem, nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehalok.
2: Így van.
1: Féltett poharak az asztalon, ha úgy tartja kedvem, néha beleiszom, szóljon.

brillt a háttérbe, a csajokat gyűjtöd? És úgy látom, itt tök show van. Mindjárt előveszem én is az enyémet. Meg is találtam, az a képne, hogy az én tököm.

És akkor itt azért megjegyezném, hogy nem sokára itt lesz az a november elsője, de itt október 30-án Halloween-t szoktak tartani, úgyhogy majd lesz itt bőven tök faragás, de szerintem arra is felétek elég sokan nem foglalkoznak, melyenekkel tököket faragnak. Ki az, aki szokott Halloween-ra tököt faragni és kitenni? Azt nem kérdezem, hogy ki tartja ezt a szokást, hogy jönnek a gyerekek és azt mondják, hogy trick or treat, és akkor van csoki osztás meg minden, de legalább a tök faragás az szerintem megvan otthon is. Azt mondják a gyerekek, hogy csokit vagy csalunk.

Én azt mondom, hogy ha valaki tököt faragna, akkor szívesen ossza meg velünk, és adunk rá pontokat is. Én biztos, hogy 10-et adok mindenkinek.

Hát szerintem Zsuzsi most is el van tűnve valamárra, majd egyszer csak előkerül. Hát Csámpás, az itt maximum megjelent.

és ő már LL Junior, bocsánat, szóval LL Junior és a Desperado ma éjjel. Csatak, nem kell ezt ma éjjel.

És szeretném megköszönni Maskurának, hogy itt volt és hallgatott, és persze Joe papának is. Add át üdvözletemet, neki is jó éjszakát, és sziasztok!

És ha valaki még emlékszik esetleg a Soho partira, miért nincs nyáron hó? De ha jól emlékszem, ez FLM is énekelte.

még fiatal voltam, diszkóba jártam, és akkor jelentek meg a Soho Part is srácok Bettilával, igazi playback volt. De én tisztán emlékszem, ők még azért nagyon sokat jártak bulizni, játszották a playbacket, és szólt akkor is ez a szám is.

És igen, ahogy kézitől látjuk, eredetileg Takács Tamás énekelt ezt a számot. És amikor még bulikba is adtam zenéket, nagyon sokat kérték ezt.

0: szél, egy kis világ, ahol minden szép és jó talán.
1: És ő már Lofty Beg és a Cosmix, a kis világ.

Azt már látom, hogy csatok pihenni fog holnap egész nap, de ki mit csinál rajta kívül holnap? Én nekem van még egy kis takarításom, elszámolásom, de utána pihenő.

És akkor itt meg is ragadom a holnapi napot, elkezdem nektek sorolni. Ha jól látom, akkor 8 és 10 között Jetski következik a Jet Best Caféval, utána Little Lion fog érkezni 10 és 12 óra között. Ha jól látom, utána 14 és 16 óra között MC Csaba érkezik a Music Mixbox-szal, utána G-Belent látom hétvégi Danceflow-val 16 és 18 óra között, és az estét Tóth Wolf Attila fogja zárni a Varázs Vidám Parkkal, 18 és 20 óra között fog érkezni, úgyhogy őket is hallgassátok, sok szeretettel!

0: És ő már nem más, mint oroszlány Szonya, és Bebe, micsoda nő ez a férfi, és már Kézitől meg is kaptam
1: ilyen tánc
0: az országos barátomat fényképen.

és itt van a haverja is. Ő felettem egy osztályon járt az általános iskolába. Nop, itt majdnem elmaradtunk a zenével.

Hát egy kicsit belemerültem a keresésbe. És ő már. Jada és a Motel.

Akkor Zen és Little Lion, menjetek privire. Ott mindent meg lehet beszélni. Kivéve, amit nem.

Hát Casey, ez nem annyira jó hangzik, hogy munkába vagy, úgyhogy neked kitartást. Remélem, hogy azért nem éjszakázol, ha lassan lejár a munkaidőd és 10-ig vagy, ez a remény, és utána mehetsz haza aludni.

zen, én csak azt szoktam mondani, hogy vagy jó, vagy munka. Kettő együtt nem egyezik meg, úgyhogy olyan nincs, egy jó munka, vagy jó, vagy munka. De Casey, akkor reggeli kitartást, úgyhogy neked jó szórakozást!

is szeretném megköszönni Little Lionnek, hogy ő is itt volt velem, és kitartott már este, ha jól látom, már 21 óra náltok, 22 óra, úgyhogy még egy-két számot látok, és én is el fogok búcsúzni tőletek, de holnap remélem, hogy visszatérek, mint hallgató, úgyhogy Little Lion, szia, jó ét, és remélem, hogy holnap hallani foglak, akit viszont már hallunk, Double DJs, és a táncolsz velem.

Csatak, nekem a rádiónak és a zene lejátszó programnak nincs semmi köze egymáshoz, két külön gép. Szóval a rádió az továbbra is működött, de nekem a laptopom valamiért megfagyott. És onnantól kezdve sajnos nincsen zene, és nincsen tánc.

És én nekem most tűnt fel, egy kéz is eltűnt a népsorból, úgyhogy köszönöm neki is, hogy itt volt. Még ezután egy darab zenét fogok lejátszani, és utána én is távozni fogok, és elteszem magam holnapra. Hát,

És elérkeztünk itt a műsor végéhez. Akit hallunk, ő nem más, mint Bonanza Bonsai. Valami véget ér. Úgyhogy most már indulhatnak a simulós táncok is.

És itt szeretném első sorban megköszönni a Bitang Jó Rádió hallgatóinak, akik itt voltak a cseten, el is sorolom szépen. Akiket látok, ő Bobby Ártudító Suncorgó, Szürke Kisegér, Zen és Zsuzsi, de itt a múltra is kicsit visszatekintünk. Én még látom, itt volt Csata, Casey, Little Lion Pista 67, Zorkát is látom névbe, Maskura 67, Joe Papa és Kata is.

És szeretném megköszönni Csatak oldalán is Brillnek, Csataknak és Ericssonnak, hogy itt voltak és hallgattak, mert itt is a Bitang Jó Rádió szól, úgyhogy egy hét múlva szerintem ugyanitt találkozni fogok veletek is.

Sajnos szürke kiseg, én nem látom, tényleg nekem nem mutatja ezt, amit kiraktál, de azért szívesen ültem mellette, mikor söröztél.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: kavargat, élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
3: Hello, this is Radio T, and I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who was my next caller? Yeah.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Légy velünk te is egy hullámhosszon.